0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Enjoy this trip.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked zenéjünk.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Radio! Ott a helyed!

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szok

0: Rádió Kattanj rá!
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Superdj Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Superdj.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

26. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Dynamo. Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu-n.

Listen! Do it with me!

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szünet.

között és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes vasárnap délétöt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak 2026. 1. 5. hét írjuk, gyerekek!

kívánok mindenkinek. Kellemezzen a hallgatás, szuper napod. Hát már most nincs olyan meleg, ugye? Hála jó Istennek. Egy gyönyörű szép napra ébredtünk. Kellemes 24-25 fok. Mindehhez is klappol, ugye? Hát kívánok mindenkinek. Jó fülelést még egyszer. Köszöntök mindenkit. Itt a DIPA-DUBLAVI Super DJ Rádióban Tó DJ Csabi belenkezik hozzátok. És megkezdjük ezt a bizonyos vasárnapi zenei kavalkádot, úgy, ahogy szoktuk, tudjátok. Belecsapunk a lecsóba. Melóban lévőknek, munkában lévőknek kitartást kívánok. Eljele minél hamarabb is jön a megérdemelt pihenés. Viber számunk 2036-7045-95-995-ös. Ide jöhetnek az üzik, a kajcsik. Elsőként pedig szólt nekünk alvajárók. Ma véget ér az éj. Véget ért az éj. Indul a reggel. Indul a főzés.

együtt is fogok velünk elsőként. És a család Erdő Szentgyörgyből, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Csodás vasárnapi napot kívánok neked, kedves DJ Csabi. Erdő Szentgyörgyből, és a család várt már téged. Szuper, hogy újra hallhatunk, csodás napot kívánunk mindenkinek. És nagyon örülök, Pistikém, hogy itt vagytok. Jó szórakozás, jó zenehallgatás nektek. Finom legyen az ebéd ott is.

hallgatott, remélem kedves hallgató, mindenki előkészült már az ebédhez. Tehát, hogy olyan is van köztetek, aki már jó a felénél tart. Korán kell, aranyat lel, ugye? Legyünk tovább egy... Folytatában egy magyar csapattal ismételt ennél, nem más, mint Groovehouse, Gyuri és Zsolti. És hát persze arról énekelnek nekünk, hogy eljön az a bizonyos hajnal. Kicsit segítenek egy DJ Dance Man.

0: Ezen is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: Na és még persze földön, vize, levegőben, és még a tengeralattjáróban is, ugye? Csak a szuper gyerekek. Még a Plutón is bennünket hallgatnak. Itt van velünk kedves Zsani is. Hello, hello, Zsanetkám. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia, Csabi. Ez a nap is jól indulhat, a te nyomod a talpalávalót. Köszönöm szépen. Szeretnék neked előre is nagyon boldog névnapot kívánni, ami holnap lesz, igaz? Hát így van, kedves Zsanet, köszönöm szépen. Sípos F. Tamás Végtelen Nézés című dalát szeretném küldeni minden kedves rádióhallgatónak és neked. Plusz túlóra megszavazva csodálatos hétvégét mindenkinek. Hát köszönöm szépen, kedves Zsanet, nagyon aranyos üzenetet írtál nekünk. Örülök neked nagyon. Megnézem a kérésedet. Érezd nagyon jól magad. És köszönöm még egyszer. Nagyon aranyos vagy.

Ricsi is jobb szerintem, mint egy jó kis Groove House. 10 óra 7 perckor ugye. Itt van velünk kedves Encsike. Hello, hello Encsike, szia, te is felébredtél, úgy látom. Arió, szia drága DJ Csabi, sziasztok, szuperek. Encsike jeléti pipa. Kívánok sok szeretettel minden kedves SDL hallgatónak és persze neked is. Kellemes vasárnapot, jó zenehallgatás, főzés, lazulást. Ki épp mivel foglalatoskodik. Jó adit neked is, sok-sok fülecskét. Pusztjuk el Encsike, figyelek. Köszönöm szépen neked is. És persze táncolhattok is, hogyha van kedvetek. Hiszen a szuper-szuper időnk van. Jó kis bográcsozós idő, ugye? Hát most nem tudom, kell-e védőital? Ki hogy érzi? Úgy tekeri, ugye? Mi megtekerjük itt a Super DJ Rádión? Következőkben pedig jöjjön kedves Zsani kérése, Sipos F. Tamás, és az a bizonyos féktelen érzés.

Bizony-bizony felkavar a szerelem néha bennünket, ugye? Jaj, de jó is az! Itt van velünk kedves Ilcsi és Huri Szóládról, hello, hello! Sziasztok, üdvözöllek titeket is! Szia, drága Csobi, mindenkinek nagyon szép napot kívánok! Urák család jelen szeretném kérni kollega nőimnek, Reninnek, Katának, Sárinak, a Digit! Hey, köszönöm szépen, túlra megszavazva, nagyon el is pusztjuk a nektek! Köszönöm szépen nektek kitartást a melóban, Hurinak meg jó főzést a konyhában!

Ja, bizony, bizony, és az étel se felejtsétek el megkavarni, vagy felkavarni. Ne tudja már, gyerekek. Itt van velünk kedves Pútyá Lajos, hello, hello, Lajoskám, sziasztok, üdvözöllek titeket is, pálinkás, jó reggel, így a viac szóljon. Köszönöm, kedves Lajoskám, hát ha most nem tudom, mit lenne, hogyha meg kéne innom. Jó, új. Jó kis 52-es vírus írt, ugye? Akkor mielőtt tovább mennénk, kedves Sicsi kérésével, Gilántól a Digi-Digi-vel jön még egy magyar felvétel. Nagyon szeretjük a magyar zenéket, én legalábbis imádom őket. Jön egy csapat, két tagja van, ugye? Az egyik egy pici egére hasonlít, tudjátok, Csordás Tibi. Jön a Fiesta is, ameddig tart.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

ismételten vibe-őzhet itt van velünket a Kelemen Tamás és családja. Hello, hello, sziasztok Tomikám, hello Csabi király. Üdvözlök minden hallgatót innét Ugodról. Jó műsort kívánok nálatok is. Hűvös az idő? Nálunk eléggé. Így van, kedves Tomikám, nálunk is szuper idő van. És azt írta nekem, boldog nénapot kívánunk. Nagyon szépen köszönöm Tomikám. Jó füllelés nektek, érezzétek szuperül magatokat.

És itt van velünket a Zsigovics Sándor is körünkben. Szia, Szél Sanyikám, üdvözöllek titeket, és szia Csabi, Dósz, Jelen, Marianna és Sándor. Köszönjük szépen.

Lesz, Csabi, nagyon szépen köszönöm, Andis, neked is. Hatalmasak vagytok. Már megint. És akkor Fiesta után megyünk tovább. Kedves Hücsi kérésével, munkatársainak szerette kérni. DJ Ilám és a Digi Digi. Digi Digi Doo.

És ismételten Vibe User, ez itt van velünket a Smihálovics József. Hello, hello, Józsikám, sziasztok, üdvözöllek titeket, és szia Csabi! Legalább esik, ebéd készült, csirkepöri, védő ital mindig kell. Így van, kedves Józsikám. Kinek ez, kinek az, ugye? Jó szórakozás, köszönjük, hogy itt vagy, nagy pacsi nektek. A gyerekek, erre a zenére úgy feldobódtam. Digi-digi-du, jó táncolok itt a szőnyegemen. Hogy kopjon a Chávez. Remélem a következő is táncolok majd. Meg szerintem majd ti is. Ebéd főzés közben kavargatjátok jobbra-balra. Lehet aerobikozni is, tudjátok. Én is szoktam a fűkoszával aerobikozni. Most egy jó ide, nem vágtam füvet, hál' Istennek, nem kellett. Na figyelj, szuper! Annyit mondok nektek, hogy Jumbo az előadó. A dal címe pedig Fiesta de la Noche, te szél orna, figyelj csak! Egy kicsit megtekerjük.

0: csak neked zenélünk.
1: És ismételtem Vibrated, itt van valami kedves Lilla. Hello, hello Lilla, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Hello Csabi, sziasztok, szuperek. Sajnos az én számom nem működik a Viberen, ezért a lányom én írok neked, mindig hallgatlak benneteket. Pusszantás Petra. Köszönjük szépen nektek, kedves Petra. Beleérezzétek jól, nagyon-nagyon magatokat. Köszönjük, hogy itt vagytok.

egy újabb Viber üzenet, kedves Encsikétől, micsoda üzenetet küldött nekem, gyerekek. Drága Csabi, és olyanok is akadnak, akik még csak a reggeli kávét kortyolgatják ütemekre, és reggeli előtt van. Korán kár anyja tel, későn az pedig nem talál ráncokat a szem alatt. Csak kisimult arcod nekem, meg mindig te vagy az évesztőm. Köszönöm szépen, kedves Encsike! Remélem, sok mindenkinek én vagyok az ébresztője, hogyha valakinek esetleg rövid volt az éjszakája, hát itt mindenki arra gondol, amire akar. Tudjátok, az egyik vállam fölött az egyik kis angyal, a másiknak az ördög. Na jó van, na.

ismételten Vibe User, itt van velünk kedves Marianna. Szia, szia Marianna, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, Dósz, Jelen, Sanyi, Marianna és a nővérem és családja Erdélyből. Ó, nagyon örülök nektek, kedves Marianna. Szeretnék én egy számos Sanyi és Marianna keresztlányomnak, Kincsőnek. Boldog születésnapot, akik Erdélyből vannak itt nálunk Dócon. Nagyon örülök neki, kedves Marianna. A szuper DJ rádiót hallgatjátok még így is, hogy vendégeitek vannak. Köszönjük szépen nagy pacsi nektek. Hát akkor szóljon nektek a következő. Itt nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a Super DJ rádiós távjelenében is. Happy birthday to you. Vagy to you. Mindegy mána. Jöjjön Rico Bernusconi remixében. Mi is lesz ez nap, figyelj csak.

akkor hoppá, szuperek! És kedves Ircsi pedig így a Viberünkön, én is aerobikozok a fürdőszobába. Ez az! Ez is Ircsikén, vigyázz el, ne csusszanj! Hát én már jártam úgy, gyerekek, hogy csináltam a ruhany tálcába ugye a csapot, aztán megnyitottam. Jaj! Hogy mi volt ott? Az öreg koporcakállótól elkezdve minden felsoroltam. Erőt a szembe. Tudjátok, hogy hívják a konyhai ragadozót? Hát kenyérhéja.

0: veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu.
1: Kőjön egy erotikus csapat. Willy az a Billy Boy 2003-ból. És itt van velünk kedves Bónis Lévei Andrea. Szia, szia Andikám, üdvözöllek titeket is, de jó, hogy itt vagytok. Szia Csabi, szeretném kéni férjemnek Deep Dark Poet Rúgom Még című számot. Este indul tovább kamionnal valahol Németországban. Nagyon várjuk, haza szeretjük. Köszönöm szépen kedves Andi, megnézem kérésedet. Érezzétek jól magatokat, örülök nektek is nagyon.

csak az erotikus csapat után megyünk tovább, kedves Bonis Léva Jandrea kérésével. Hippie Dark volt, és a rúgom még. Figyelj csak, szuper!

ismételten Viber, itt van velem kedves Fateron Bodor József. Hello, hello, Fater, üdvözöllek titeket is. Szia Csobi, nagy pucsi, pucsi, nagyon elé is teket kérném szépen. Álmaimban című zenét küldeném kedves segítőkész Magdina. Megnézem, kedves Fater, érezd jó magad, vigyázz magadra.

kedves Encsike és Íra, csatlakoznék kedves Ircsihez. Így Íra, nem tudom, digi-digi, yeah, bármikor imádom, nagyon köszcsike Encsike. És köszönjük neked, Encsi, kedves Ircsinek is, ugye? Menjünk tovább egy nagy Jurrens csapattal, egy nagy kedvencemmel. Csapat neve Athéna, Good Time Tonight, hogy a szeressem zene.

hallottam remélem, kedves hallgatók, mindenhol. Szuper ételek készülnek majd, kednek a fasítok, meg a palacsinták, meg a jó kis lapos rántott húsok, ugye? Remélem mindenkinek minden jó sikerül, nem sül oda, nem ég oda. Most meg egy akkora zenet fog jönni hozzánk, gyerekek. A német Hands Up csapatról van szó, Grove Kovare is. És mivel nyár van, ugye Summer Rain.

is ismételten vibe-ra jöhet, kedves Mariannáig szeretnének kérni egy szülinapi dalt. Kedves Marianna, akkor majd szóljon nektek a következő. És persze szóljon minden kedves szülinaposnak. Summer Rain után Golf Courage előadásában. Milyen mindenki fűszerez ezerrel, megrakjátok a bogrács alávalót. Bárnyi bogarak, hagyj repkedjenek, hagyj legyen finom, ízletes az a bizonyos bográcsos. Remélem majd a zenékkel egy kicsit majd feldobom a napotokat is, minden, hogy minden jól sikerüljön.

akkor kedves Marianna, szóljon kereszt lányodéknak, kedves kincsűne. A legjobb szülinapi dal, nem ilyen tetszik majd neki.

és ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Gulyás János. Hello, hello János, sziasztok, üdvözlet titeket is. Szia DJ Csabi, szét napot mindenkinek, földön, vízen, levegőben. Ez remek idő, kedvez a szögnek, kalapásnak, festésnek, és a rántott cukkinek, rántott csirkének. Köszönjük szépen, kedves János, hát kitartást neked a melóban. Tegnap én is hintát deszkáztam, na meg majd lefestem. Kitartást neked is, finom legyen az ebéd, köszönöm, hogy itt vagy.

Ők pedig már nem más, mint Zsuzsa Magdolna, ki segített neki Lofty Baggy, zenének címe pedig Nyári Zápor. Itt is volt egy kicsi reggel. Itt van egy kedves Benák Árpád, hello, hello Árpikám, sziasztok, üdvözlöm a kedves családodat és DJ Cápát is. Ali DJ Csabi, szép vasárnapot mindenkinek, feleségemnek, Margónak szeretnék valami tempó zenét. Kérni ugyanis lekvárt főz, hú gyerekek, az nagyon-nagyon finom lehet. Mi is főzünk ma jó kis Eppel lekvárt kis feleségemmel. Most így ügyködik a konyhába valamit. Szép napot nektek, kedves Árpikám.

Még pedig benne más nincs Run DMC, Gertin Simons közösen Paradise 2021-ből. Remixet pedig csinálta Jay Lambert. Nagyot mentek a 90-es évek, az tuti, hát szerintem mai napig is.

És ismételten Vibe üzenet, itt van minket a Spelle Sándor is. Szia, szia, Sanyikám, üdvözöllek titeket is. Szia, Csabi vezér. Sütögetünk, főtőcskézünk, emellett beleférne egy jó kis kafédel már. A lepölgetet nagyon szépen megköszönöm, szétebb, szuperek, megnézem kedves Sándor kérésedet. És ne érezzétek nagyon jól magatokat, finom legyen ott is az ebéde.

következő zene egy kérésre fog érkezni. Kedvesben Ákárpát szeretné kicsit felpörögni. Ó, kedves Árpikám, szól nektek Master Boytól. És egy kicsit segített neki Plus Driver. And Need You Love Tonight. Akkor a zene, gyerekek.

kicsit van velünk, de Zsigovics Sándor is. Szia, szia, Sanyikám, üdvözöllek titeket is. Szia, Csabi, szeretnék én egy számot az Eiffelős hajó barátunktól. Számot rád bíznánk, köszönöm szépen. Megnézem, kedves Sándor, neked is a kérésedet. Pici türelmet kérek szépen. Tégy meg, gyerekek, hagyd rotyogjon. Hogy lobbanjon az a láng. Csak ki ne aludjon.

és ismételten Viber üzenet, hú, de sokan vagytok gyerekek. Nagyon jó, ne hagyjátok unatkozni a műsorvezetőt, itt van velünk kedves Takács Krisztina, szia, szia Krisztina, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, a héten a két szülőnapos gyermekemet ünnepeltük, nagylányom Lili 22, kisfiam Csabika 14 éves, te kis duszán, de cuki lehet. Ennek örömére szeretném, ha lejátszanád nekik a Mesélek a Bornak című zenét. Puszi mindenkinek, köszönöm szépen kedves Krisztina, megnézem kéréseteket. Nagyon boldog szülnapot kívánom nekik a Super DJ Rádió stábja nevében is.

Ismét itt van velünk kedves Dadász Szabi is. Hát hello, hello Szabikám, te sem maradhatsz ki a sorból, ugye? Ó, ez a Randy MC, a szomszédik is jó zenét hallgatnak, ha akarjuk, ha ne. Így van, kedves Szabikám. Bizony, hogy senki nem felejtette el felvenni a hangerőt. Hogy szóljon, gyerekek, érezzétek nagyon jól magatokat. Én meg ezen ügykörök mindig, ugye? Persze, hogy a kollégáim is érkezik hozzátok 15 órától DJ Surci, 18 órától Zsolti, 20 óra pedig Live Man. Persze, hát ha még addig valaki beugrik.

Circle Masterboy, után pedig ékedik hozzánk kedves Pelle Sándor kérése. Energy 52, tudjátok, az a bizonyos Café Del Mar, de most ezúttal nem eredetiben fog jönni. Remixet készített egy DJ Dodo 2005-ből. Szerintem ez se lett olyan rossz. Nagyon kedves Sándor, majd neked is tetszik. Ezek adtak ezem ügyébe.

Úgy, mint anno annak idején a buliba, ugye? Reggeli meg sem álltunk. Adjunk neki, szuper! Kedves Sándor pedig azt írja, jó, hogy tetszik, szuper a választás, vezérel. Köszönöm, Sándor, nagy pacsi neked. Gyerekek, ilyenkor a hidegre azok, ilyen zenéket pörgetek. Úr, imádom. És itt van velünk, kedves hallgatók, H.I.E. Hello, hello, H.I.E. Sziasztok, üdvözletem nektek. És azt írta nekünk, köszi, sikerült, minden vizsgám könyvelő lettem. Ez neked köszönhetőben, mikor tanultam, téged hallgattalak, köszi. Ó, kedves H.I.E., nagyon-nagyon fantasztikus vagy. Hát ennél jobb így, gyerekek. És még azt írta, hogy velem voltatok, továbbra is csak titeket kell hallgatni, a jó zenét akar az ember. Köszönjük szépen, kedves H.I.E., nagy pacsi neked. Óriási, gyerekek, óriási. Nagyon jó kedvem lett.

Kiton még velünk, kedves Pingenton. Hello, hello, szia, üdvözletem nektek. Azt hittem nekem, őt Csabi szeretném kéni Nikinek Szombathelyre, Márkótól a Words-öt a konyhába pörgés alkalmából. Megnézem, kedves Pingenton, jó neved van. Kitartást oda is a melóba, a konyhába.

És ismételten Viber üzenet, kedves Pelle Sándor pedig azt írta, liba bőre! Köszi ezt a szuper zenét, kapitányom, nagyon szívesen, kedves Sándor, én meg a kérés. Köszönöm szépen neked! Meg egy nagy pacsi, hogy csak úgy csattanjon!

Folytában pedig megyünk tovább. Kedves Takács Krisztián, szeretnék kérni ez a zenét. Force Teeth. És mesélek a bornak. Kedves Lilinek és kedves Csabinak, kedves napja alkalmából.

és ismételten vibe üzenet, kedves Encsike kis regénye. Szia, kedves DJ Csabi! Én DJ Láma, úgy vagyok, mint te a scooterrel, egybelül a soha nem elég. Esetleg, ha szeretném, lehetne kérni DJ Lámtól Big Bomb című zenét. Küldeném szeretettel DJ Csabi napra neked is, minden kedves Csaba nevű SDL hallgatónak, vagy szűnaposta köztsike, puszcsike, Encsike. Boldog négy napot, Csabiká! Köszönjük szépen, kedves Encsikém! Megnézem, kéréseret folyamatban van. Kérek szépen egy pici időt tőletek. Megyünk tovább, kedves Pige otthon kérésével. Ő pedig nem lesz más, mint Márkó is a Words. És remélem, hogy mindenkinél minden klappol. Fűszerezni ugye nem felejtettetek el. Vigyázzatok a konyhai ragadozóra is, nehogy ellopjon valami kis jó kis húsikát.

is ismételtem Viber üzenet kedves Hicsitől, a Zuhany kabinból. Azt írta nekem akkor kettőig leszel, ugye? Hicsikém az még a jövő zenéje, tudod, majd kialakul.

És ismételtem Viber, hát itt van valami a kis feleségem. Hello, hello, szívem, sziasztok, szuperek, szia, szívem. Ó, Rúzsa Magdira, még a takarítás is jobban megy. Ha már én is takarítok, kérném szépen. A takarító főző hallgatónak a patit én mindenki szálljon fel rá. Szép napot ölelés, neked is kedves szívem, kitartást a melóban neked. Jó takarítást, hogyha jónak lehet ezt nevezni, ugye? Nem mindig szeretjük, és majd most muszáj. Eltartozik a mindennapi életünkbe. Következő zenével pedig megyünk tovább. Kedves Encsike kérésével DJ Irántól a Big Boom. Na Big Boom.

úgy gyerekek, kicsit szégyellem magam. Kedves Fatelom rám írt, hogy szeretett volna kérni zenét. Sajnos Fatel, nem találtam meg neked ezt a zenét. De helyettem, hogy menjen neked egy Neoton.

Nem tudom, kedves hallgató, kiné, milyen idő van? Hát nálunk egyelőre ilyen kis borús, amikor elkezdtem az adást, akkor kisütött a napocska, aztán visszavonulót fújt. Remélem, hogy senki kedvét nem szegte az idő. Hogy olyan idő van, mi nálunk, persze. Az a lényeg, hogy ez a francos hőkupol elhúzott innen. Remélem, már nem jön vissza. Ez az valami kegyetlen volt. Munkahelyen meleg, a kocsiba meleg, itthon meleg. De bírjuk még a gyűrődést. És akkor DJ Lám után megyünk tovább. Kis szívem kérésével, minden takarítónak és mindenkinek is persze. A Super DJ Rádió Parti vonat elindul, gyerekek, de figyelj csak! Infaos a Party Train, a Parti vonat.

Get on that party train. Figyelj, szuper, lehet ütelmet takarítani. Egyet jobbra, egyet balra. Itt az öreg karate mester ugye tanította. Chávez karatézni. Igen, feltöröd le. Aztán persze ugye hasznát vette a mozdulatoknak. Az öreg Miyugi. És itt van velünk kedves Csoki Zsolti. Szia, szia Zsoltikám, üdvözöllek titeket is, Csabikám. Tudom, holnap lesz a néna volt, de én ma köszöntelek, és az összes Csabit, aki hallgat téged, Isten édesse a Csabikákat. Kedves Zsoltikám, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, nagyon figyelmes vagy. És tudjátok, a scootert sem felejtettem el, hamarosan indulni fog ő is. Partit én után pedig jöjjön majd Neoton Familia, kedves faterom kérésére, igaz, hogy nem ezt kérte, de ezt fogom neki lejátszani, az is jó lesz majd neki. És bizony-bizony régi játékról fog szólni ez a dal, szerintem mindenkinek volt, még lehet, hogy a mai napig van is.

ismételten vibe üzenet, kedves Mihálovics József üzenete. Vasárnap egy fantasztikus Duran Duran koncerten voltam, kérnék valamit tőlük. Tökölön a nap, kis időt. Tökéletes az idő, köszönöm szépen, kedves Józsikám, megnézem kérésedet. Őket nem ígérem. Sóf alatt az a leckét. Itt már a jó-jó. Japán és Kína volt az örök vagyok. Miért kell nagy fiúnak látni? Kedves Encsike pedig azt hívja, közcsike, csapcsika. Vagy Csabika. Gyere játszani. Nagyon szívesen.

0: Hát bizony jó kis játék ez. Nem nagyon sok mindenki játszott vele. De akkor még nem voltak okostelefonok, máshol töltöttük az időt. Az esti utcai beszélgetések is, amikor ugye felgyulladtak a fények, a lámpafények, akkor tudtuk, hogy menni kell haza. Ugye egy szuper jön egy nagy kedvence DJ Csabinak. Ezt küldöm mindenkinek.
1: A lemezeket maximális fordulattal DJ Csabi pörgeti.
0: Gyerekek, hangerő felpiccentve. Odette Rage és a Rhythm is Melody.

ismételten Vibe üzenet kedves Hudi-tól. Hello, hello, Hudi! Szia, Csabikám, szeretném kérni az egy éve keresett zenét. Mit egy éve kerestél? Címet nem tudom küldeni minden négynaposnak, meg szűjnaposnak. Köszönjük szépen, kedves András! Egy igazi úriember vagy. Gratulálok neked a konyhában, már tudom, hogy főzöl. Meg lesz a két zene. Közben megjárjon a lábatok, gyerekek!

kedves Kalamán Tamás, itt szeretnék kérni egy zenét. Nézem kedves Tomikám kérésedet. Kedves hallgatók, hát rápillantok itt az órán, a 11 óra 30 perc van. Nagyon-nagyon gyorsan telik az idő. Mivel ilyen nagyon-nagyon sok kérés küldetek ide a Viberre, mindenkinek nagyon szépen köszönöm tisztelettel. Egy picit belekuggattok az adásterbe, nem, mert valaki közben majd beugrik.

gyorsan bele is pillantottam, úgyhogy elvállaltam még egy órát, egészen 13 óráig leszek veletek, és még azután sincs senki beírva, hiszen 15 órakor érkezik hozzátok DJ Surci, 18 órától jön hozzátok Zsolti, Muszkó pedig live-ben, ez a mai adástervünk, tartsatok velünk és hallgassatok bennünket. Úgyhogy nem állunk, mert 12-kor robogunk tovább. Zenei Kavalkád vagy DJ Csabival itt a Super DJ Rádión. Köszönöm szépen mindenkinek.

Csak a jó kis Rhythmus Melody után megyünk tovább. Kedves Hudi kérésével, hát Hudi, ami elmondom neked a címét ennek a zenének. ISMC Tiki Nandu B. Kedves Alexia gyönyörű hangját fogjátok hallani Gushing Club mixében. Az egy éve keresett zene. Szerintem szuper zene.

is ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Illés András is. Hello, hello, Andriskám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekünk Hali Sándor falva jelen, egy piros szíve. Köszönöm szépen, kedves Andráskám. Érezzétek jól magatokat, nagy pacsi nektek.

Itt van velünk kedves Kökény Ádám is megtisztelt füleivel. Hello, hello, Árdikám, nagy pacsi nektek is. Szia, Csabesz! Határ imádó Nórikának és Jóska barátomnak egy digi-digi bum, vagy az F tudja, mit kell írni. Gyapas, jó nyomot, he! Köszönöm szépen, kedves Árdikám, de ez a zene már volt. Légy szíves, esetleg vagy valami másik slágert, ami eszetekbe jut. Köszönöm szépen! És akkor ISMC Tiki W után megyünk tovább, és Kelemen Tomi kérésével. DJ Tina és az Ole Ole 2026-ból.

ismételten vibe-őzet kedves Hudák Andrástól. Köszi, szuper vagy! Köszönöm szépen, ti is azok vagytok, hisz nélkületek, ez nem menne gyerekek. Köszönjük nektek!

újonnan érkezett hallgatónak mondanám, ismét meg lett szavazva a túlóra. 13 óráig robogunk tovább a zenei kavalkáddal és DJ Csabival itt a Super DJ Rádion. Na, tetitek, hallgassatok bennünket, és vigyetek bennünket a munkába is, és letölthetitek a Google Play alkalmazásunkat egyaránt iPhone-ra és Android rendszerre. És már is szól a Super DJ Rádió a farzsabetekből.

pedig ékedik hozzánk a gyönyörű olasz énekesnő Alexia. Szóló albumáról szóljon Clara de Luna, majd szeressem. Gyönyörű hangja van, gyönyörű.

Pedig nem volt más, mint a gyönyörű hangú Alexia. Úgy is hívták annak idején, hogy mindenki babája, hiszen sok mindenkire énekelt, W-val, ICMC-vel. És utána pedig ugye szóló albumba kezdett. Szerintem több-kevesebb sikerrel is érte célját. Én nagyon szeretem a hangját. Persze, hogy a duettban mindig jobban hangzanak a dalok, hiszen egy férfi és egy női hang jobban összeillik mindig. De azért szerintem ez is nagyszerű dal lett. Megyünk tovább, figyelj csak mivel, az öreg svájcival. Egy kicsit még lassítunk a BPM-eken így a scooter előtt, aztán felcsapatjuk a hangulatot meg a BPM-eket. Itt van velünk kedves Eri, hello, Erikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, nagyon jók a számok, mint mindig, köszönöm szépen. Szeretnék kérni halott pénzt egy számot. Szép hétvégét kívánunk mindenkinek, üdv Szabó család Szórádról. Köszönjük nektek, nagy pacsi ülelés. De jó, hogy itt vagytok ti is. Tominak megmondjad, hogy ne aludjon annyit.

kedves hallgatók, hogyha úgy gondoljátok, hogy már valaki elkészült az ebéddel, lehet ám küldeni a képeket. Várom sok szeretettel. Kiné milyen finomság készült mai napon. Hát nálunk már tegnap készen volt. Egy kis krumpli krakett. Egy kis lapos hússal, rántott hússal.

Sugar from a svájci úriember után, DJ Bobo után megyünk tovább. Kedves Erik kérésével, kedves Erikém! Ékedik hozzátok Dr. BS és Fekete Vonat, illetve Halott Pénztől, remélem ez is tetszik, majd megfelel nektek. Most ezt találtam meg. Jön egy régi-régi sráger, egy messzi-messzi galaxisból. Emlékszik még erre.

ott valahol biztosan van az a lány. Előbb-utóbb mindenki megtalálja a szerelmet, ugye? Jöjjenek el nekünk Dr. Béres, Fekete Vonat és a Halott Pénz. Most pedig egy kicsit fel fogom pesdíteni a hangulatot itt a Super DJ Rádión. Senki el nem aludjon. Jöjjön Tejföl is, ha jó barátunk. És így Vekce is a Scooter. Így segítetek DJ Alex és Márkóna, figyelj, micsoda zene jön.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Bizony-bizony gyertek el minél többen. És kedves hallgatók, ez a zene pedig 154 BPM-en fog forogni itt a Super DJ Rádión. Most tessék jól megkavarni az anyját.

Egy újabb vibe üzletkezős Encsikétől drága DJ Csabi, tőlem lehez Csapcsika is. Lényeg, hogy mindig minden vasárnapunkon feldobod a szuper zenei kavalkáddal, a fantasztikus zenéddel és a jó humoroddal és a szuper hallgatókkal. Köszönöm szépen, kedves Encsike, nagyon aranyos vagy. Maradj mindig ilyen, és persze örökös túlát ki ne hagyjam. Ezer köszönet neked ezért, Puszcsika, Encsike, Alexiáért, én is imádom. Új gyerekek, mekkora üzenetek záporoznak már megint. Ezért jó ezt csinálni, ezért érdemes ezt csinálni. Ilyen fantasztikus üzeneteket kapunk tőletek, köszönjük szépen nektek. És hallgassátok továbbra is a Super DJ Rádiót. Tudjátok, hisz, csak nektek zenélünk.

sokat énekeltük ezt a diszkóval, de ki emlékszik rá? Mark ugye? Dust on the Light. Mekkora zene ez? Kedves Illés András pedig itt van velünk. Hello, hello, Andriskám, sziasztok! Szeretnék kérni Sting Desert Rose című számot feleségemnek. Nagyon szeretem, köszönöm, imádunk Csabi. Én is titeket, kedves Andriskám, megnézem kérdéseteket. Kedves Mihálovics Józsefnek sajnos nem találtam Duran számot. Józsikám, ígérem, legközelebb beszerzem.

És tudjátok, délben nem állunk meg. Robogunk tovább 13 óráig. Ki szeretné hallani a túlraindulót? Elkedőben pedig jöjjön még egy scooter, hisz tudjátok, Digi Csabinál egy scooter soha nem elég. Ebből mindig kettő kell, mint a jó házi. Na ki mire gondol? Scooter! És a Let Me Be Your Valentine, azaz lesz még nékem babettám, ugye? Na gyerünk! Ez meg egy kicsit 170 BPM-en. Oda teszi magát. Vagy oda béljük neki, ugye?

Van akinek babettája, van akinek Simpsonja, meg MZ-je, ugye? Micsoda motorok voltak azok, te szerettük. Jó kis füstös. Keverék benzinnel, ugye? Régen lehetett kapni a benzinkúton. Most már otthon keverjük.

kedves Ildi Csandrás pedig azt hitte nekem, imádunk Csabi. Köszönöm szépen Andiskám, és titeket nagyon-nagyon. Isten sokára indul a két felvételed. A túra induló után, hiszen ezt nem adjuk ki most. Múltkor kivaradt, most nem adjuk ki. Sokan írtátok, hogy szeretnétek hallani. Hát akkor szóljon nektek majd Elena Krisztiántól. Az együtt bulizunk, mint a Super DJ Rádion. A túról indulója a zenei kavalkádnak. És hogy most egymáshoz simultak a mutató, olyan édesen, tudod? Mindenkinek kellemes jó étvágyat kívánok, a elkészült ebédhez, aki melyik még sütögeti, főzögeti. Sütemény sőt, annak még marad a zenei kavalkád DJ Csabival. Délutánosoknak pedig kitartást a melóban, akik most mennek dolgozni, és akik még benne vannak a melóban, azoknak is.

És ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Csán Gyula. Hello, hello, Gyuszikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, hallgatózok, jók a zenék. Emlékeket ébresztenek azok a 90-es évek. Számot szeretnék kérni. Nem a Sky kell kapui, ha nincs meg, akkor bármi jó. Köszönöm szépen, megnézem kedves Gyula kérésedet. Érezd jól magad, egy hatalmas pacsi neked.

itt van velünk kedves Ili és András is. Hello, hello, Andriskám, sziasztok! Szeretek írni még egy zenét. Zoltán Erikától túl szexi rán, kitartás, túlház. Köszönöm szépen, kedves Andriskám! Akkor szóljon a két zenét. Zoltán Erikától még megnézzük. Gyerekek, egyszer beszélgettem vele élőben. Annyira fura vele beszélgetni, hogy tudjátok, én mély hangja van, aztán mikor énekel, mint egy angyal. Akkor mindenkinek még egyszer jó étvágyat az ebédhez. Hát meg szóljó hozzá. Sting is a Desert Rose. Az öreg Sting, hát nem semmi egy csávó, azt tuti.

itt van velünk kedves Veronika, és szia, szia Veronika, titeket is üdvözletek nagy szeretettel. Szia Csabi, szuper vagy. Tüpörög a konyha, és én is pörgök. Kívánom neked boldog négy napot, üdv a Vajkóciaknak, Stefánnak, Szkóciával. Veronika, nagyon szépen köszönöm, aranyosak vagytok. Nagy pacsi Vajkócra, Vajkóciaknak. Gyerekek, micsoda nap ez.

És itt van velünk kedves Denisza is. Szia, szia Denisza, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi. Szeretném a küldeni egy kedvenc magyar számodat a páromnak, Tibinek, családomnak, Stefannak, Skóciába, Vajkóci Keménymannak, Moncsinak, Matyinak, Veronikának, Öcsinek és persze neked, mert a zenéid nélkül nem igazi a vasárnapi főzés. Ja, és boldog négy napot kívánunk neked. Nagyon szépen köszönöm Denisza, neked is. Nagyon kedvesek vagytok. Hatalmas ölelés, pusztancs nektek. Na meg egy nagy pacsi. Nem is tudom, melyik legyen az. Ja, már tudom is. Köszönöm még egyszer nektek, mindenkinek. Imádás 2000-rel, gyerekek. Na, túlhaladtuk az 1500-at is.

Kedves Super DJ Rádió hallgatók, akkor még fogyasztjátok azt a bizonyos ebédet, szólj hozzá egy kellemes kis nóta. Méghozzá nem mástól, mint Bonnie M-től. Girl in the Ring. Jó kis 93-as rap verziómban, a figyelj szuper!

ismételten vibe üzenet, kedves Illics András üzenete. Boldog nénapot előre is köszönöm szépen, Andicskám. Remélem az lesz. Én is holnap indulunk 1000-rel a Balatonra.

gyerekek, ez a csáv hogy tud rappelni. Nem igaz, hogy nem szárad ki, egy tüdővel nyomja. Hát nem bírom utánozni, próbálgatom itt, de nekem nem megy. Encsike regényein szoktam gyakorolni, tudjátok, hogy egy szuszra elmondom, még most se sikerült.

Jön egy elveszett dal. Dal címe Mikael C. Éri Menó, vagy Manó. Az öreg Del 20.

semmi szól. Elhúzza John zenéje. Addig egy kicsit elgondolkoztam kedves Dennis a kérésen. Kérésén, bocsánat. Hát úgyis azt hitte nekem, hogy küldenék egy kedvenc magyar számomat a párjának, Tibinek és családjának, Stefánnak, ugye? És meg is találtam kedves Dennis, hogy a következőben majd forrogni fog az egyik kedvenc magyar csapatomtól. Szuper zene szerintem.

0: vagy a Super Digi Rádió szól, ugye? Hiszen nem kell más hozzá. Egy szuper internet kapcsolat, na meg egy szuper Bluetooth hangszóró. És már is szólhat ezerre a Super Digi Rádió. A világ összes táján veletek vagyunk. Kedves Denisszal, na figyelj csak! Indüljön Digi Csabi egyik kedvenc magyar zenéje. Hát persze, ugye? Judikám!
1: Most! A Super DJ Rádióban zenei kavalkád DJ Csabival.
0: Az a Group House Judy és Zsolti, hol vagy nagy szerelem? Amikor kezdték, hárman voltak, de Vitaminói átigazolt a Happy Gangbe. Szerintem így szuper zenéket csinálnak. Örök szerelmem Judy, meg a hangja, meg amit csinált a baleset után. Azt mondták, soha nem énekelhet. És tessék!

Itt van velünk kedves Szabó Gabi. Gabikám, szia, pacsi neked! Boldog Csabi napod az összes Csabának, kérhetnénk neked egy jó kis zenét, mégpedig Scootertől a Hot Chubby Fish-t. Ezt neked küldeném, köszönöm Gabikám, lesz majd Scooter is még szerintem. A ravalásoljuk 13-ig.

is vételten Vibe üzenet kedves Denisszától. Azt hitte nekem tökéletes választás, nagy köszönet, imádás oda-vissza. Nagyon szépen köszönöm, Denissa. Hát így van, így van. És amint az elébb említettem, kicsit magyarozunk. Hát nem Zoltán Erika, végül Zoltán Erika is, csak ugye akkor még Erika színnéven futott. Ez pedig nem lesz más, mint az egy szó, egy érzés.

Hát volt nekünk ugye, vagy a Eurodance vonalunk is. Tombol a sötétben. Jaj, de tombol már, ugye? Most mint annyi dal. Miről is szólt a 90-es években? Hát a szerelemnő, gyerekek. Na gyere, szuper. Tudjuk meg, mint a lopott biciklit.

0: Lobby.
1: Meg tombolunk a konyhába ilyenkor vasárnap, ugye? Őzik el azt a bizonyos ebédet. A kanállal persze, tudjátok, lehet dobolni a lábas tetején. Felő tetejét meg lehet használni cintányérnak. Én is szoktam néha. Itt van velünk kedves Varga József és kedves Fália. Hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek is. Hello, hello, Kóta jelen. Szuper zenét, osz barátom. Köszönöm szépen, kaptam egy képet is. Nagy puszi nektek.

kedves Egyike újra üzenete. Azt hitt nekem, honnan tudtad, igen, az vagyok, a párom is így hív, édes kis cuki. Nem tudtam, Egyike, csak sejtettem. Tudjátok, mit az Oscarba? Nem tudtam, csak sejtettem. Most már akkor jön egy kis DJ Csabis is.

és ismételten Vibe üzenet, kedves Mátyás is itt van velünk Vajkócról. Szia, szia Mátyás, üdvözöllek titeket, és szevasz Csabi. Szeretnék én egy számot a Vajkóci elnök Osziántól, a magános angyalt, ha lehetne. Kedves Mátyás, megnéztem, rákerestem a keresőbe, sajnos nekem ez a dal nincs meg. Nézzünk valamit Osziántól, ígérem nektek. És egy nagy facsi, hogy itt vagytok velünk. Köszönjük szépen.

pedig már nem más, mint DJ Lottes. És DJ MC-je. És ha vinnélek, majd a szeressem zene, jövő vidám dalnak is mondanám, szóljon mindenkinek. Kedves Icsó Istvánétól is kaptam én hatalmas szívet, köszönöm szépen, nagyon szuper a műsor, kedves DJ Csabi, köszi. Nagyon szívesen én köszönöm nektek, nagy pacsi. Vagy egy hatalmas.

És ismételten Vajverkedes Mónika üzenete. Szia Csabi, mi is itt vagyunk, mint mindig. Üdvözlök minden hallgatót, a Vajkóci Magot, Deni, Tibit, Nikát, Öcsit, családkámat, páromat, Magyit. A zene most is tökéletes, mint mindig. Kérnék szépen egy számot a Republiktól, adj erőt és adj hitet. Köszönöm szépen, boldog négy napot. Köszönöm szépen, kedves Mónika, megnézem neked is kérésedet.

egy csapat, amelyik sok sikert ért el, ugye? Hárman voltak, a nevük Hip Hop Boys, számuk címe pedig Adj esélyt.

Balázs ismételten Vibe üzenet. Gyerekek, kedves Veronika pedig azt hívta nekünk, egy kicsit lassíts, mert szétesik a konyha. Köszönjük Denisztának, Mónikának, Matyinak a számokat. És köszönöm, kedves Veronika. De jól nevettem. Hát akkor szerintem tényleg egy kicsit lassítunk. Hát tudtatok egy kicsit ülni, kortyolgatni, meg pihenni persze. Érkezik hozzátok kedves Mónika kérése. Jön az a bizonyos republik. Adj erőt és adj időt. Hát remélem a jó Isten mi nekünk is sok erőt és időt ad. Évezhessük ezeket a szuper zenéket. Itt a Super DJ Rádió.

Hát bizony cipői fantasztikus hangja. Szerintem mindannyiunkat elvarázsol, amikor megszólal. Sajnos nincs már köztünk, de emlékét örökké is a hangját megőrizzük a szívünkben. A következő dalunk pedig szóljon kedves Mátyás kérésére a Vajkóciaknak. Hát nem az a dal, amit kérték kedves Mátyás, a magányos angyal, hanem a rocker vagyok, remélem ez is megfelel majd nektek.

Kedves Mátyás megköszönte a zenét, kedves Mátyás nagyon szívesen. Azt hitte nekem, közhaver, nagy vagy. Mi vagytok a nagy, kedves Mátyás?

jöjjön még Oszián utána. Hát egy rock dance típusú zenekar, őket úgy hívták a 90-es években, hogy Kerozine. Én pedig úgy hívtam őket, hogy a 90-es évek buri csapata. Egy kicsit eldádázzuk itt a dolgokat, gyerekek.

itt van belünketes Kovi, Sanyi is. Hello, hello, Sanyikám. Sziasztok, szia, sziasztok, szuperek mindenkinek. Üdv, én most végeztem, de már 10-től vagyok. Kovi, Sanyi, Zuglóból köszönjük szépen, Sanyesz. Szeretek én egy zenét Dr. Beat-től. Megnézem, kedves Sanyikám, érezd jó magad, és egy nagy pocs, hogy itt vagy velünk.

vajon mi lehet a terve? Egy kis csárázás, ugye? Jó is az a finom fagyi. Meg a rózsa, ugye? Jó kis hasonlat volt. Kedves Mónika pedig azt írja, mivel 30 éve a felesége vagyok Mátyásnak, ezért imádom én is a rockot, köszönjük. Nagyon szívesen, kedves Mónika, én köszönöm nektek.

ismételten vibe jözött kedves Encsikétől, Oszián, ó oh yeah, mondaná drága Gigi Simon, imádás ezzel a Csobi. Hát kedves Encsike, nem sokan mondani fogja Gigi Simon, hogy ó oh yeah, hiszen érkezik hozzátok. Tudtam én, hogy beugrik. Lelkem mélyén éreztem. 13 órától érkezik hozzátok Gigi Simon.

Sajtem ilyen kedves hallgatók, hogy mindenki nagyon-nagyon szuper érezte magát itt a Super DJ Rádion délelő délután, persze nem várnak rátok még élő műsorok itt a Super DJ Rádion. 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon, 15 órától szokásos idejében DJ Suci, megtekeri nektek a Spárhely tetejéről, 18 órakor Zsolti veszi át a keverőbútor és a mikrofont, jó kis 80-as évek zenével fog jönni, 20 órakor pedig a napot Lime-ben zárja, egészen 10-ig vagy ki tudja tovább, emeljük el. Ez kedvel neki majd zenégetni.

bizony, mi ezt a zenét is nagyon sokat tekertük a diszkóban, no, annak idején. Új villótottak rá a fények, ugye? Nekem egyszer volt egy olyan nehéz fényem, ilyen quad fény volt. Tükörrel körbe rakva volt benne egy ilyen forgófejes tükör. Szép színes volt. Nem tudom, volt vagy 15 kiló tuti. Most már egy kis robotlámpa is megcsinálja azt, amit ugye egy nagy nehéz lámpa annak idején. Kedves Encsike pedig azt írta nekünk, ó, én biztos voltam benne, hogy jön. Így is jó, hiányoznak neki a kedves hallgatók, így van, Encsike? Pedig péntek este azt mondta, hogy nem lesz szombaton, se vasárnap. Hát most mindkettő megdőlni látszik, ó, je. És azt még azt írta nekünk, kedves Encsike, drága DJ Csabi, hatalmas köszönet és öle is neked ezért a mai fantasztikus 180 perc zenei reményért. Szuper voltál, mint a rádió újt vágy az ebédhez és jó pihenés délutára. Pusztjuk a minden kedves SDR hallgatónak. Nagyon szépen köszönöm, kedves Encsike. Nektek meg további jó zenehallgatás, jó szórakozás itt a Super DJ Rádió, maradjatok velünk!

ő pedig már egy nagyon nagy kedvencem a 90-es évekből. DJ Quicksilver, első Peter Sweet Symphony Dance Mix-ben. Ezzel a zenével búcsúzok már a tőletek. És mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a kitüntető, megtisztelő figyelmet. Velem, velünk töltöttetek itt a Super DJ Rádió, maradjatok továbbra is velünk, hiszen a kollégák, tudjátok, csak ezek zenélnek. És mindenkinek jövő héten pedig szép új kellemes hetet kívánok, melóba kitartást, aki szabadságon van, annak jó pihenést, jó medencézést, fürdőzést. Nekem is lesz ugye jövő héten egy kis szabadság megint. Kell lesz gyerekek, hát mikor vegyek ki az ember, ha nem nyáron, ugye? Még egyszer mindenkinek minden jót kívánok. Én DJ Csabi voltam is, az NLK Alkát című műsor hallhattátok itt a Super DJ Rádion. Jövő héten pedig várlak benneteket ugyanígy ugyanebben az időpontban, ha csak bennem ugrok egy kicsit hozzátok majd valamikor. Tessék nézni Facebook oldalunkat. Honlapunk címet www.superdjradio.hu-t megtalálhatjátok az adástervet, kivinkó van adásba. És persze ne feledjétek el, a BPM legyen veletek és a Super DJ Rádió, mindenkinek minden jót! Sziasztok!

Tunnel.

vagy éppen, oh yeah! Csodálatos, na még egyszer, csodálatos szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Itt a Super DJ Rádión, ez itt egy beugrós Private Light DJ Show, azért rögök, hogy totál nem úgy kezdtem, ahogy el akartam kezdeni, totál nem jól számoltam ki se, semmi nem úgy jön össze, ahogy akartam. Igazából nem is akartam beugrani zenélni a hétvégén, így ahogy Csabi elmondta nektek, hogy pénteken én azt mondtam, hogy nem jövök, de az van, hogy itt az utolsó nap a szabadságomból is. Most igazából nem lenne idő, mert főznöm kéne, ugye jövő hétre ilyenkor szoktam, ugye Surcinál szoktátok hallani a hangos étlapot, és ugye ilyenkor szoktam ugye nekiállni főzni. Hát most is kéne, sőt nagyon is kéne, de úgy voltam vele, hogy nem tudom, de ez van rajta, amit így véghajráztam ezt a szabadságom utolsó napján, persze nem ez az utolsó, mert nyilvánvalóan egy leszek még szabadságon, csak ja, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy kicsit zörgök, és talán nem hozok olyan jó zenéket, mint Csucsu királyunk, én köszönöm neki az elmúlt 3 órát. Nem mondom, hogy csodálatos volt, mert akkor hazudnék, mert nem hallottam. Az utolsó 3 zenét körülbelül sikerült, én meghallgatom le, én ebbe a pillanatban estem haza bevásárlásból. És hát, ja, igen, úgy éreztem, hogy jönnöm kell. És hát nem leszek olyan finom, mint Csabi, vagy Csucsu király, mint az előbb is mondtam, hogy nálam nem lesznek ezek az ismert zenék, ahogy az általában szokott lenni, hanem itt van egy 1997-es amerikai lemez. Az előadó a Prince Quick Mix Presents PQM Project featuring a Tammy és a Mellow című nóta. Hát szerintem egy ilyen nagyon fincsi kis kezdőzene. Kiabál itt a bácsi nagyon jókat. +36 70 45 95 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni. Befogom a pofám most már, nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek ebbe a 2 órába. Majd jövök még, ezt olvasok, és azt szoktam mondani, tudjátok, hogy oh yeah!

fogjunk tovább egy kis Electro House-ra. Lehet azt mondani, 2005-ben pattanunk egyből innen a 90-es évek végéről, szeptemberre is jön. Jön a Lit de Langa és a How című nóta.

Ma is természetesen ebből a két órában még mindig a fincsik és a vinilek, a fekete korongok pörögnek, ahogy azt már megszokhattátok tőlem. Hadd recsegjen, hadd

Nézzünk egy kicsi Viber-t, bár igazából megmondom őszintén, hogy Sorci volt az első, aki nekem írt. Ugyan a messengeren, de azt írta, hogy bent vagy. Ennyire érzed, baby. És még nem is vagyok annyira bent. Hello, Sorci! Jó kajlózás neked is! Aztán itt van velünk Encsike, aki tényleg első volt, az abszolút első. A Viberen azt írja, hello, hello, újra itt vagyok. Vissza kellett jönnöm hozzád, és tuti, hogy maradok. Szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuperek, szuper kagylózó Encsike jelenléti, Fipa mára is. Csodás, szép vasárnapot kívánok neked, és minden kedves Szuper DJ Rádió hallgatónak, valamint jó kagylózást, neked pedig jó adik, és sok-sok kagylózó fülecskét. Puszcsika, Encsike! Oh yeah, hello, Encsi! Jó kagylózást neked is. Aztán itt van velünk Zsú is, akinek nincs Viberi, azt írja, letörölte tuti valamilyen indítatásból. Azt írja nekem, nincs Viberem. Szia neked is, Zsú, örülök, hogy itt vagy megint, és neked is jó fülelést. Még egy belefér, azt mondja, hogy itt van önök Csoki Zsolti is, aki kagylózis természetesen írt is nekem a Viberem. Na szia, szia, Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelent. Hello Zsolti, most egy kicsit megtekerjük a gitárokat, meg a kalimpálunk majd lassan egy kis zongorán is, mindenféle ilyen kemény house dolgok jönnek. Így gondoltam, hogy most ehhez van kedvem. Remélem nem bánjátok. Sőt, az se, hogy nem hoztam 90-es éveket. Picit megpörgetjük itt a vasárnap ebéd után. Hadd dolgozzuk le azt a sok...

Meg voltam róla győződve, hogy ez a zene még megy, de aztán nem mindjárt végül, úgyhogy majdnem lemaradtam a csatlakozású. Jön a Sucker DJs, a Close to Mine-nal. Itt a Super DJ-n, de lehet, hogy ez a Hold It Together. Majd megnézzük, fehér a lemez, mármint, hogy White Label. És nem tudom, hogy melyik oldalt raktam fel, de

Na megint lett egy kis idő, mit van velünk a Viberen, és természetesen kagylóz bennünket az is a család. Kisa István írt, a család fő azt, hogy a lepi meglepi. Őt, kedves DJ Simon, csodás vasárnapot kívánunk neked Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család örül neked. Nagyon szépen köszönöm, és egy jó kagylózást a családnak. Remélem jó tettetek, megint képet ne küldjél, mert rosszba leszünk a végén. Itt van velünk Pútyár Lajos is. Még többet írt, mint szokott. Azt mondja, Halihó DJ Simon, kellemes szép vasárnapot. Szuperek, hát főzzünk. Bocsi, hát szóljon. Oh yeah. Te is küldjél valami jó képet, hogy miket főzöl. Itt van velünk Deli Norbi is. Szia Norbi. Rég hallottalak így nálam. Azt mondja, hello, hello.

Bencsike is írja, hogy hát nála se volt még az ebéd meg. Csak a reggeli, csak a szokásos, azt lehet mondani, hogy időben szokott reggelizni. Nem állok. Csak a reggeli, csak a szokásos, azt lehet mondani, hogy időben szokott reggelizni. Nem áll, aki megteheti, ugye. Addig is hallgatózom, tovább.

Egyébként nem tudom mennyire számít, de közben utána néztem. A B oldalát raktam fel a Sucker DJs lemeznek. Egyébként ez egy 2006 január, január 24-i megjelenés a Kinky Vinyltől, és a zene címe a Hold It Together. Na, ezt kiabálja itt a bácsi a hátében. Hold It Together, Together, Together.

tapunk rá a következő house zenére. 2005. szeptemberre jön DJ Flex, és ilyen nagyon csúnyát mond a bácsi, azt mondja, hogy get the fuck up. Ez a zene címe.

Közben megjött Kolozsi, mi is azt írja nekem itt a Vibe-ben el, hogy szia. Hogy, bocsánat, szép napot, szia Tomi, úgy hallom, nagyon jó batogósan indul ez a vasárnap nekem. Szép napot, jó adit és jó hétvégét mindenkinek. Hello, Imi. Nyugodt vasárnapot kívánok neked. Itt van velünk Bazsi is természetesen. Azt írja nekem, hogy szia Tomi, meló van, vazze. Hát figyelj, kenjétek. Csók a családnak. Csak okosan. Remélem nincs olyan meleg, mint eddig volt. És a István azt mondja nekem, nagyon rendes és kedves lehet, hogy velünk töltöd az időt, és nem hagysz minket élő adás nélkül. Ez vagyok én. Ezért vagyok én. A Lágaszág. És persze, írja az is a István, hogy mi is örülünk annak, hogy veled töltessük az időt. Oh yeah, oh yeah, úgy bizza. Megérkezett Hódém is. Tiszteletem, Hódémre úr, azt írja, tiszteletem, kellemes vasárnapot. Én is így gondolom, csak és kizárólag a vinyl.

zenével. Az eredeti verzió valamikor az 1900 években készült, aztán 2008-ban, igen, 1990-ben készült, aztán 2008-ban az Armada Records kiadta újra, megmixelve Stonebridge-el. Itt van velünk Gianpiero Mendola és a

van, jönnek már itt az ebédelős képek, vagy nem, de azt mondja, hogy Szabó Gábor azt írja, hogy most azért meleg van, de készülök a télre. Jesszus Mária, és egy rakat fa van készülőben, hogy felaprózza. Hát nem aprózod el, azt lehet mondani.

csapatunk, tovább a következő zenével, és még majdnem nem maradtam. Az 1998-as évben feltűnt egy csapat, a Circulation. Mindenféle színekről hadomáltak nekünk a zenék. Mindenféle színekbe hozták a zenéket, a house zenéket. Igazából progresszív house zenék voltak ezek mindegyike. És hát itt van a hatodik lemez, megvan az összes imádom. Circulation és a narancs színű lemez. A címe pedig természetesen, hogy az Orange. Oh yeah! Szabó Gábor azt írja, hogy nem baltázom el, hasítógépen van. Hát akkor te most hasítasz, mint állat. Hasonló jó poénokért kövess be, mi engem a...

Angel G. Ellens. És a zene címe a Do You Like The Way You Feel When You Shake. Igazi trohó zene, azt lehet mondani annak idején. Ez nagy divat volt. Hát ugye eleve az a kérdés, hogy szereted azt az utat, ahogy te. Hát lehet ezt mondani, hogy ilyen hülyén. Amikor remegsz. Na remegjünk rá erre is.

Kosszok Gábor azt írja, jó ebédhez szól a nóta. Kellemes kagylózás. Kolozsim is azt írja, hú, nem semmi a zene. Én is így gondolom.

egyenesen 2000-ben, mert ez a zene is, ugye, ha jól emlékszem, 2000-ből jött, így van. Jön Cliff Tengredi. Szóval Cliff Tengredi.

megérkezett Frigyó is természetesen a Viberünkre. És a kagylózó körébe azt írja, Happy Sunday mindenkinek, Göncsus Simi! Hello Frityó! Jó reggelt, vagy jó estét, vagy nem tudom most hirtelen. Mindig ilyen más napszakban jelentkezem, és mindig azt gondolom, amikor így Európából játékban is így vagyok egyébként, hogy nagyon sok külföldi, érted? Szóval más világrészből valók játszanak a játékban, vagy éppen itt bejelentkezett USA-ból is. Mindig ilyen, tök mindegy, hogy milyen napszak van, mindig ilyen online-ok, és akkor ott vannak, és itt van Frityó, és ő is mindig vagy péntek este ír, vagy vasárnap nappal, és akkor itt teljesen megkavarodok, hogy most akkor mi van? Hány óra van? Milyen nap van? Szia Frityó! Jó kagylózást neked is! De Frityó, egyet árulja nekem! Ocean City! Ocean City, ott vagy most, és ha ott vagy, vagy éppen hol vagy?

Közben elmondom azt is, hogy július 24-25-26 Jakab szállás Aero Hotel a 7. Super DJ Rádió találkozó. Remélem ott lesztek, én ott leszek. És azon vagyok, hogy közben már így elkezdtem zenéket összeszedni. Most tartok 190 zenénél, amit összeszedtem, ugye, mint mondottam, nem tudok sajnos a lemezeket vinni. Nincs az az Isten, hogy én repülővel. Bakeliter, hoppá, itt van. Hódémi, úgyhogy vinilt nem szállítunk. Repülőn, vagyis csak ha nem muszáj. Szóval elkezdtem összeszedni zenéket, amit én majd ott a Super DJ Rádió találkozón zenélni szeretnék. Hát úgy vagyok vele, hogy túl sok. Ez így túl sok, le kell csökkentenem. Viszont iszonyatosan jó zenéket szedtem össze, szerintem. Úgyhogy remélem ott lesztek.

ismételgetésen Nick Warren nevét jegyzi a háttérben. A Bristoli duo 2001-ben hozott egy fincsi zenét, az Intensify című nótát, mondtad, hogy című, de című nótát, de az meg valahogy így szólt.

El csikám azt írja, hogy Csimu, micsoda? Csímű? Jaj, Csímű. Jól van, ahogy hallottam, Encsike fertőz rendesen, igaz, Tomcsika, Poscsika, Encsike. Igen. Hát összézünk is, meg csicsázunk is. És a Istán azt mondja, jó muzsika van. Tűz és füst, az is van. Úgyhogy kaja is lesz. Oh yeah. Oh yeah van, ami a lényeg, mert utána lesz étvágy is. Hát, amit itt néha így közbe bekapok, ettől lesz igazi jó meleg. Azt mondja, hogy a Frityó írt, azt mondja, 41 fok van, nagyon magas páratartalom volt, 3 napig érezhető 46 Celsius a pára miatt. Igen, és pont ezt mondom, hogy itt is Svédországban is, hogy hiába van itt 28 fok van, jó, milyen jó nekem. Hát tudod, milyen jó nekem? 28 fok van a fenyőerdő, meg a ugye nem tudom hány szigetre épült Stockholm. Jó, oké, 40 kilométerre vagyok tőle, de mindig itt van a környékünkön is, nagyon sok víz van, meg fenyőerdő. Na most 30 fok van napközben, meg 28, és akkor éjjelre jön egy zuhé. Elmondtam már háromszor legalább így az adások alatt, hogy nagyjából olyan, mint egy igazi gőzfürdő, vagy inkább ilyen gőzös szauna, amikor kimész az utcára, és a 28 fok az nagyjából olyan 30-34, na inkább 34 foknak érezhető, mert úgy izzadsz, mint az atom. Szóval folytatjuk Frityót, azt mondja, ma reggel egy kicsit lehűltünk, mert tegnap nagy vihar volt, amúgy igazi nyaralós időjárásunk van mindig. Hát én is így gondolom. Ahonnan folynia kell, onnan folyik. Megizzad is. A sweetie balls. Oh yeah. Intensify.

És hát úgy gondoltam, hogy most már ideje ismételten elővenni azt a rongyosra rejátszott lemez második lemezét. Tegyük hozzá, hogy két lemezes. Az egyik lemezt mindig arra szoktam használni, hogy az intrómat lejátszom nektek. Imádom. Úgyhogy jön az 1961. március 7-én született, vagy március 7-én születésű brooklyni csávó, az igazi New Yorki DJ, aki még Grammy-díjra is volt jelölve. Az úriember nem más, mint Danny Tenaglia, és a zenéjének címe az Elements. A zenék elemencei.

tudjátok, jön megint a Ladies and Gentlemen. Ez itt az eredeti és a hamisítatatlan. De itt a Nagylia és az Elements.

van velünk Lovász Károly, József és Kárcsi barátom bejelentkezett. Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép vasárnapot és jó adást kívánok. Köszönöm Karcsikám. Neked is jó kagylózást. Bazsi azt írja, de jó zenék, kenyed neki, mi is kenjük, és közben dance.

Yes, a 12-inch. We're gonna start here with a kick in the back.

van, Frityó, nem kell megsértődni, vezessé, csak nyugodtan. Egyébként azt írja, hogy Danny Tanaglia, na ez micsoda bulikat csinál a Sound Factory-ban. Hát azért úgy el lehet mondani, hogy nem csak a Sound Factory-ban, hanem Danny Tanaglia nagyon sok helyen, mint például a Space Ibiza, vagy éppen a Cheers Miami-ban. Now I want you to throw your hands. A Cheers in Miami and

0: hölgyeim és uraim, már csak 45 perc van hátra az adás időből, de senki sehova, élő adásokkal megyünk tovább itt a Szuper DJ Rádión, ugyanis 3 órától érkezik hozzátok, ahogy mindig, vasárnaponként DJ Surci! Egészen 6 óráig tolja a fűcsi zenéket, majd jön 6-tól 8-ig, Zsolti! Természetes, ahogy az szokott lenni, vasárnap 8 órától Lyman zárja a napot, ha megjelenik természetesen. Úgyhogy itt vagyunk nektek, veletek, sok-sok élő adással. Surci azt írja, oh yeah.
1: Find your spot.
0: Így van, find your spot.
1: Claim it. It's yours. Close your eyes.
0: Find your spot, azt tudod, találd meg a helyed, de gyorsan.

az én nagy meglepetés nem lesz, már játszottam egyszer ezt a lemezt, de most valahogy megint a kezembe akadt. Nem tudom miért, de le fogom játszani. 1992, igazából 91-be ugrunk vissza, de legyen 92, amikor is jött a KLF. És hozott nekünk Finch zenéket. Ez meg itt egy mix lesz, egyenesen vinilről, fekete korongról. Simán rázva és keverve jön egy Mumu mix a The KLF-től. Itt a Szuperen. Rögtön az Elements után.

Jó, hát ennek örülök, hogy ilyen 131 és 129 BPM között mozog ez a mix. A lényeg, hogy ráizzadtam a következő zenére, és már érkezik, és a Franciaországból nem sokára a Radio Crashers.

és az ő zenéjük. A Radio Crash. Addig is. Itt van velünk Tom Super Raver, azt mondja, hoj Simon, üdv minden szupernek és kamionosnak, Zürich mellől, a 31 fokból a BPM legyen velünk és a télerő. Jó kagylózást neked is, és csak óvatosan, oh yeah!

Na jöjjünk a következő zenével. Antonio Carmine Di Bartolomeo, azaz Tony Di Bart. Egyenesen Angliából 1964. augusztus 24-én született a csávó, és hát a Tony Di Bart néven futott be. Hatalmas fincsi zenéket hozott annak idején. Itt van egy 2005-ös zenéje, az I Live For You.

ismét egy új beköszönő. Itt a Viberen, itt van ők Hullár Gábor is, azt mondja, szia Csabi, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a Szuperen, jelenleg úton vagyok szabad szállás felé. Szia, Hullár Gabi, el kell, hogy szomorítsalak, képzeld. Tudod, ki van? Oh yeah, bácsi. Itt van neked DJ Simon, egészen 3 óráig. Csacsok, irányunk 1 órakor elszállt. És reméljük, hogy nem elszállt, hanem beleszállt a medencébe, és ott kapja majd az ebédjét. Eszi a fincsi rántott húsét, szürcseli a jó kis húsi levest. De no problem, Gabikem. Én örülök, hogy itt vagy és kagylózol te is. Cup-cup! Oh yeah!

tudjátok rólam, vagy aki még nem, akkor az most megtudja. Egyébként sokan tudják rólam, hogy én imádok mindenféle filmet nézni, mindenféle sorozatot nézni. Na is nem mindenféle, de a jobbakat inkább azt lehet mondani. A magyar filmeket, illetve hát ugye, ami éppen én ugye, nem is tudom hol kezdjem, hogy befejezzem. De a lényeg, hogy én nem szeretem például szinkronosan nézni a filmeket nagyon régóta. Erről már többször szó esett, hogy Szabó Győző mindenhol is ott van. De lényeg, hogy szólandással együtt, hogy én általában mindig érzett nyelven nézek filmeket, és most nagyon könnyű dolgom volt, mert jött egy sorozat a Birodalom néven. Most lehetett leszedni az összes részt, az egész évadot. Én bízom benne, hogy lesz második évad, már elég jól befejezték, és valószínűleg nem lesz belőle. Szóval a Birodalom az ugye a Kovinak a pályafutását mutatja be a lányokkal együtt. Szerintem, hát ha mondhatok csúnyát, akkor szott jól sikerült. Legalább annyira jól, mint a király, ugye Jimmy életéről. Na de menjünk tovább, elég itt a Dumából. 2005-ben lépünk, vagyis maradunk, bocsánat. És jön Kevin Freeman, és az Atomic Funk. Egy igazi funky, csak éppen atomosan.

esetleg Viberen vannak, akkor ne olvassák már az üzeneteket, amit nekem írnak, mert akkor nem fogom tudni, hogy éppen nekem írtak. Köszönöm szépen, hogy verem le a kezed. Azt mondja, hogy Szabó Gábor azt írta nekem, hogy magyarból kedvenc a Hunyadi. Na, arra még nem vetettem rá, hogy letöltsem. Megmondom őszintén, hogy ugye akkor hozták ki, amikor így ilyen stagnált mondhatni a Game of Thrones-os dolog. Ugye valamikor a House of Dragons-nél jöttek elő, és olvastam róla a kritikákat, valakinek tetszik, valakinek nem. Meg eléggé ilyen nagyon langyos, vagyis ilyen húzavonás a dolog. Meg fogom nézni, mert egyszer biztos. De valahogy úgy vagyok vele, hogy még egy picit várok. Egyébként Szabó Gábor azt mondja, magyarban a kedvenc a Hunyadi, bár a birodalmat meg fogom nézni, jó lehet, biztos, hogy jó. Hol lehet letölteni? Hát az Encore-on. Hoppá, ezt nagyon bevágtam ide. Jön akkor Michael Litt, aki egy amerikai DJ, zenei producer, aki egyébként Németországban él, és hozott nekünk egy fincsi zenét egészen pontosan 2005. szeptemberéből. A zene címe a Hard Times.

pénteken, egyébként pénteken jelent meg, vagyis péntektől lehetett letölteni az egész évadot az Encore-on a Birodalomnak. És ha még nem látta Jimmy életéről a Király című sorozatot, én azt is ajánlom, bár én a Jimmy is voltam annak idején, vagyis nem, de hülye hangzott ez volt. Anyukám miatt. Én nekem tetszett a Jimmy sorozat, és teljesen rendben volt. Akármennyire is bizonyos része fikció. Szerintem jó volt. Tegyük hozzá, a Birodalomban maga Kovi is játszik, nem is egyszer szerepel benne. Saját magad, nem ő, saját magát játsza a filmet természetesen, hanem egy másik embert. Érdemes megnézni.

Hát így az órára nézve, ahogy kinéz, most már csak egy zenére van időm hátra. És úgy vagyok vele, hogy nem lesz hosszú az utcsó zene. Picit belassulunk. És hát múltkor, vagyis pénteken, ha jól emlékszem, akkor játszottam ezt nektek le. Jön egy utcsó zene itt a Private Light-ban, a beugrósban. Oh yeah! Itt van egy Moloko. Az évet nem tudom, a címét nem tudom, viszont itt viszont iszonyatosan jó. A zene végig pörög. Aztán jön hozzátok DJ Surci, itt a Szuperen. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott ebben a két órában. A Szuper DJ Rádion. Maradjatok velünk, élvezétek az adásokat és a jó zenéket. Most hát tényleg, ami biztos, hogy jövő héten pénteken jövök csak hozzátok. De lehet, hogy beugrok valami. Ja nem, de hogy jó, de hülye vagyok. Hát szerdán jövök a 90-es évek berlini orchestrával. Úgyhogy jövök majd szerdán. Na Csácsovics, sziasztok! A zene végig megy. Hello, hello! Oh yeah!

take you to the best genres of music from around the world.

a fantasztikus zenéket. Mi lesz itt ma? Nem tudom, beestem. 50. születésnap volt tegnap, gondolhatjátok, hogy nemrég keltem fel. Aztán gyorsan nyuszi etetés. Aztán most itt vagyok. Na nézzünk egy szeptembert. Sziasztok, kellemes szórakozást mindenkinek!

nekem itt a messengeren, hogy 30-40, ugye ahogy fogy a másodperc írta, hogy átadta a stúdiót, írja csak egy gói lesz, aztán megírja, hogy gó. Hát én meg itt megkeveredtem, figyeled? Na mindegy, ehhez Simonnak jó főzést, aztán majd megtudjuk, hogy mi lesz a jövő heti menü. Most már végre visszatér közénk, vége a szabadságnak. A hetek óta nem főzött.

Na nézzük a Viber-t. Itt van Kollár Gábor. Szép napot kívánok Sulci neked, és mindenkinek, aki itt van a szuperelnök.

Aztán itt van velünk a nyírvasvári Fere gyerek. Nyírvasvári Fere gyerek, nem látom kimondani. Halihó jelen, szól a szuperre. Szia Dávid, kellemes vasárnap délután. Hogy vagy, hogy vagy, hogy vagy?

Dávid azt írja, köszönöm szépen, már jobban, úgy néz ki, megmaradok. Jó zenélést, én is köszönöm szépen. Dávid, ez a úgy néz ki, megmaradok. Figyelj, erre szoktam mondani, hogy a rossz pénz nem vészel, tudod. Hál' Istennek, akkor jobban.

mondja, hogy na szépen vagyunk, de DJ Simon meg sem nézte, amit írtam neki. Na majd jól leverem rajta, csak találkozzunk. Hát Jakab Szálláson 24-25-26. Kukori bácsi úgyis bele akarja dobni a medencébe, bár mondjuk arra kíváncsi leszek, hogy az öreg ezt hogy fogja megoldani. Szóval Encsike, itt van, szia drága!

Babó Gábor Erender pedig azt írja, a babos csülkös hú az jó lehet, nem volt bab, csak csülök, meg köröm, így ennyi kész, meg kovi ubi.

hogy ma Győrből vigyen vissza Konyba az autómér. Ezért ott aludtam a telepen, az én kis Ivekomban, amivel ugye járom az országot, hordom az autókat.

Madonna is a Like a Virgin. Szóval én szépen fölmásztam az Ivekóba. Kinyitottam jobb oldalon, bal oldalon, meg a fejem fölött a tetőablakot. Tök jó idő volt, végre lehet aludni. Meggondolom, jöttek, mentek a macskák, a kutya ott feküdt az Ivekó mellett. Ez a baromarcú egész éjjel ugatott. Aztán hajnalban meg, nem mondom, mi van Zsolti, bepisíti? Aztán rájöttem, hogy nem, hanem esett az eső, aztán csöfögött be a tetőablaknál a víz. Úgyhogy tök jó éjszaka volt.

sokáig kicsoda. Nem én vagyok 50, Isten menj. Csak 48, a haver. Gyönyörű vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Surci Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család jelenne, már vártunk téged, és örülünk neked. Én is örülök nagyon nektek. És hál' Istennek nem én 50, hanem a haver 50. Öreg ember lett, 50. Legalábbis ezzel szekáltuk tegnap.

Istenem Encsike megtalálta a novella író tollát. Figyelj, mondom, várjál! Nyolc és fél sora Vajberon. Ha!

Na figyelj, ahogy hallom, akkor különös éjszaka volt. Különös éjszaka volt, la-la-la-la-la. Hát ő mit gondolt hozzá, mit gondoljak hozzá? Na szóval, felkészültél, Surci? Szia, kedves DJ Surci, sziasztok, szuperek! Encsike jelenléti ív pipa, mára is. Gyönyörű szép vasárnap délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Jó adit neked, nekünk pedig szipi-szupi jó zenéket tőled. Szép, hogy kíváncsi vagyok, hazafelé jövet a templomból. Tudod, még aludni sem tudnék. Az éjjel, ha nem mondod el, kivel? Ja, kivele? Jaj, kivele? Puszi a nyusziknak is, pusztika Encsike, azt arra vissza, baby. Figyeled, elolvastam. Szia, Encsike, jó.

napok van, hol süt, hol elborul, esni nem fog, az biztos, de legalább nem 40 fok van. Jaj, hogy is kell? A sóri foszi foi, vagy micsoda?

Annyit tudok a jövő hétről, hogy hétfőn Sopron, Tapolca, aztán ennyi. Aztán lehet, hogy aztán nem is kell mennem sehova, mert...

pedig radio.hu, a Viber számunk pedig a plusz 3670 45 95 95. Benne DJ Smooth és a Sunday Party.

Jó, aztán nem tudom, Encsike itt van-e. Szóval hazafele ma a templomból azon gondolkodtam, hogy milyen összefüggés van a tér, az idő meg a tömeg között. Szóval a tér, az idő meg a tömeg között milyen összefüggés lehet?

Itt van, megérkezett Csonka László, a fehér toj, vagy Kónyi, vagy én már nem is tudom milyen fene gyerek, akinek innen kívánok magam és a stáb nevében mielőbbi felgyógyulást. Úgyhogy keki, szedd össze magad, ne szórakozzál itt velünk. Józsi bácsi, mi van veled, semmi?

16 óra 48 perc van, egészen 18 óráig leszek itt veletek. DJ Suszi a Sunday Partyval, aztán érkezik hozzátok 18 órakor a Zsolti, 20 órakor pedig az

lenne, hogyha esetleg Jakab szálláson valahogyan Dokival megbeszélnénk, azt elintéznénk, hogy főzzön már nekünk a Simon valamit ott Jakab szálláson. De lesz vége krumplis hagymás pogácsa, illetve palacsinta. Jó kis túros palacsinta.

Megjött az öreg kukori, gyerekek, megjött az öreg kukori. Ahogy elnézem, megint valami birkozó újságon aludt. Tiszteletem, ő Nyúl úr, alias Purci úr. Kellemes műsorvezetést, üdv a szuperoknak. Hello, kukori bácsi, jó pihenést neked is.

írja Kukori bácsi, ő a kakastöke pörköltre gondol Simonnak. Ez is az én hibám. Hát ugye, nem is tudom, szerda volt, csütörtök. Csütörtök. Azt hiszem, csütörtökön. Kukori bácsi műsor alatt megbeszéltük, hogy ki mit szeret, hogyan, merre. Azt írtam, hogy én a kakastöke pörköltre.

Kapod, én csak azt írja, ennyi Kukori bácsi, hát már nagyot is hallasz. Nem úgy szóltam, de Encsike nem olyan ám, hiszen tudod, imádás van, Pusztika Encsike. Különben is Kukori bácsi, Encsike.

Július 24, 25, 26, Jakabszállás, Aero Hotel, 7. Super DJ Rádió találkozó. Ahol találkozhatok egymással és velünk élőben, péntek, szombat, vasárnap.

Mika és a Relax. Itt a www.superdigiradio.hu. A Weber számunk, ahol a Kukori bácsi is egyfolytában írogat. +36 70 45 95 995.

Itthon megérkezett Kolozsi Imi és Eszély Papot. Szia Sulci, végre ideértem, sajnos nem tudtam hamarabb jönni. Jó hétvégét mindenkinek. Jó pihenést.

mert barom arcú lett. A fuvar tervező is nem mondta meg, úgyhogy rakjam a kupaszok közé. Jövő héten vasárnap találkozunk 15 órakor itt az éterben. Most érkezik Zsolti, majd

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes kora délután kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor vasárnap. Én a 80-as éveket hozom nektek, és hát ugye a 80-as évekből is úgy igyekszem, hogy a legeslegjobb slágerzenéket hozzam. Én most egy kicsit, az az igazság, hogy a buli hangulatot félreteszem. Tehát most én ebben a műsorban, ebben a két óra hosszában nem törekedtem arra, hogy csapjunk egy nagy bulit. Én most arra törekedtem, hogy nagyon jól érezzük magunkat, és olyan zenéket hoztam, amitől majd pihenni fogunk, egy kicsit felüdülünk, tehát nem lesz most ez az őrületes, úgy mondják, hogy csimbum, meg ugye milyen zene, várjunk, mindjárt mondom nektek, csak jusson eszembe, na mindegy, majd eszembe jut. Nos, hát Dion Dishin zene, tehát már meg is van, nem lesz Dion Dishin, lesz helyette nagyon-nagyon kellemes muzsika és pihenés, kellemes perceket hoztam nektek. És mielőtt még belevágnék, hát engedjétek meg, hogy Surci barátomnak megköszönjem az előző műsort, nagyon jó volt, retrós volt, és ugye kellemes is volt, köszönöm szépen. Nos, hát egy pára már Viberen jeleztétek is, hogy velem tartotok, aminek én nagyon-nagyon örülök is. Kolozsi Imi azt mondja, hogy szép napot, szia Zsolti, jó Adit és jó hétvégét, szuper RTK a csemege zenéjéd, ritka, igen, ritka csemege zenéjéd, mindig felvidítanak, köszi, hogy vagy nekünk, hát Imi, én megörülök, hogy jöttél, mert nagyon-nagyon kellemes zenék jönnek, úgyhogy semmiféleképpen nem maradj le erről a két óra hosszáról, én ezt neked ajánlom. Nos, hát Encsike is itt van velünk, ő azt írja: szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen, nem mindig tudok ám írni, de fülelek mindig. Szép estét kívánok mindenkinek is, kellemes zenehallgatást, lazulást, igen, Encsike, eltaláltad, lazulni fogunk a következőkben, pihenést is, nekem pedig jó adás, puszcsika Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönöm, és neked is tudom ajánlani, hogy maradj velünk, érdemes. Aztán Csoki Zsolti azt mondja: szia Druszám, sziasztok, szuperes, szuperek, felső tárgány jelen. Hát szia Druszám, neked is tudom ajánlani, hogy maradj velünk, és hát Isa István barátom olyat írt nekem, gyerekek, amilyet még soha senki nem írt. Azt mondja az Isa család fője, hogy szuper vasárnap késő délután kívánok neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család nagyon örül, hogy itt vagy. Vagyis, hogy itt vagy, nekünk már vártunk, és hát figyeljetek, hogy mit írt. Kell lesz nekünk, mint ételbe a só. Hát István, nekem ez egy elismerés, és én ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kollár Gábor azt mondja: szia, szép napot kívánok neked, Zsolti. Szabadszállásról jelentkezem hozzád, kívánok mindenkinek jó zenehallgatást itt a szuperen. Hát gyerekek, most már én befejezem a beszédet, nem fogok ma nagyon sokat beszélni, ha bár attól is függ, hogy mit hoztok ki belőlem majd. Na figyeljetek csak, micsoda muzsikák jönnek.

Nemcsak gyerekek, közben majd ugye, hogy az idő halad az adás elteltével, egyre komolyabb zenék jönnek majd. Nos, a következőben már is azt mondja az együttes, hogy hitet perfect beat, vagyis melegítsd a tökéletes ütemet. Ez itt a Bronski Beat.

Gyerekek, én biztos vagyok benne, hogy ti tudjátok, ez volt a Rockwell. Nos, a következőkben egy olyan együttes nevét mondom, amit ritkán mondunk, nem csak én, a kollégák sem nagyon említik. Az együttes, a Skála. Nem tudom, hogy nektek mond-e ez valamit, de figyeljetek, hatalmas muzsika jön tőle. Azért hatalmas, mert hát kellemes.

Gyerekek, a következőkben egy állomásra fogunk érkezni, ez pedig a Boldog állomás, vagyis a Happy Station című dal jön, ugye már el is árultam magam, és hát az együttes pedig a Fun Fun együttes.

0: Bocsánat, hölgyeim és uraim, a következőkben egy nagyon nagy nevet mondok a 80-as években, sőt, mi több, még a 90-es években is kaptuk tőle a jobbnál jobb zenéket. Figyeljetek, hogy mit mondok? LL Cool J a következő zene előadója, és azt mondja, hogy I need love, vagyis kell neki a szerelem.
1: When I'm alone in my-

Hát igen, gyerekek, amikor a hangszerek adják az ütemet és a dallamot, attól kellemesebb érzés nem is lehet. És hogy ideillő zenét hozzak nektek, mert ugye igyekszem úgy összeállítani a műsort, hogy az egyik zene a másik után illő legyen. És ugye, hogyha én egy illő számot szeretnék hozni LL Cool J zenéje után, akkor mindenképpen Milli Vanillit kell játszanom, és nem is akármelyik zenéket, I'm Gonna Miss You című dal nagyon-nagyon ideillik.

Hát gyerekek, közben Encsiki azt írja nekem, hogy nagyon fincsi kis muzsikák, Zsolti, imádtam Milli Vanillit, sőt most is imádom. Tényleg fantasztikus, ahogy passzolnak egymás után a jobbnál jobb zenék, nagy gratula, közcsike, Encsike. Hát Encsike, én nagyon odafigyelek ám arra is, hogy egy, hogy a minőség nagyon-nagyon jó legyen. Imi barátommal pont erről írtunk. És ugye arra is odafigyelek, hogy az egyik zene a másik után passzoljon, tehát ne legyen egy olyan zenei váltás, ami zavaró lehet.

gyerekek, én azt mondom, hogy ez a mai zenei összeállítás, ez nagyon-nagyon vájthülűeknek szól, azoknak, akik már felnőttek a jó zenéhez. Figyeljetek a következőkben. Azt mondja, hogy losing my mind, vagyis megőrülök, és aki zenél nekünk, Liza Minnelli. Hát ettől nagyobb neve, gyerekek, már nem is nagyon tudnék mondani.

0: Gyerekek, kár az időre nézni, már is eltelt egy óra hossza, és szinte nem is hallottunk még semmit, na de Vajveren Gyula barátom azt írja, szia, jó adást kívánok, buli van, fülelek, hát szia Gyula, jó fülelést kívánok neked.
1: Super DJ Rádió, mert változatosan szép az élet. Neked zenélünk!

gyerekek, az idő nagyon-nagyon rohan, de a jó zenék még mindig jönnek. Azt mondja a következő együttesem, hogy Shake Your Down, vagyis hogy kicsikarja tőled.

Gyerekek, Gina T, Tokyo Be Night, vagyis egy éjszaka Tokióban című dalát hallottuk, és ide illő zene a következőkben, Silent Sync és a What a Shine című dal.

gyerekek, ez volt itt a Kingigo együttes Gimme Love című dala, és hát elmondom nektek, hogy Jimmy Salmerville volt az énekes, és ugye az ő hangja, hát senkiével össze nem keverhető, az egyik, a másik pedig, ez a különös zenei stílus, megint egy olyan stílus, amit nem lehet összekeverni. Nos, a következőben a Rock the Boat, a zene címe, és a Forest együttes.

Hát, hölgyeim és uraim, a következőben Jeló jön, és azt mondja, hogy ez verseny, vagyis de rész. Szerintem erről a zenéről sem kell sok mindent mondani, mert hát ugye annak idején mindenki szerette ezt a muzsikát, és azért még napjainkban is igencsak jól esik meghallgatni

Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást, ami ugye nem a buliról szólt, hanem arról, hogy inkább a vágyhűlőjeknek játszottam a zenét. Azért egy kicsit vegyesek voltunk, csaltam is. Hát remélem, hogy észrevettétek, de azért be is vallom, ugye, hogy csaltam. Én legközelebb hozzátok. Ha minden igaz, ugye, akkor kedden jövök, és kedden már ugye olyan zenéket hozok, amik a 90-es években születtek, és azért már most elárulom nektek, hogy olyan zenék jönnek a 90-es évekből tőlem, amiket még mondjuk nem játszottam én sem, és még azért a kollégák sem. Tehát lesznek csemege muzsikák és meglepi zenék is, kedden 20 órától, viszont ne felejtjétek, hogy Live Man hamarosan itt van veletek.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Ott a helyed.

Nagyon szép, és kíván a mindenkinek, itt a Szőrés Irányi Keresztül, magam vagy Lyman. Ahogy szokáson eddig még mindig vasárnap, este 8-tól teljesen 10-ig. Ahogy hallottad, igen, lesz találkozó. Már nem kell sok vissza.

www.sveridgeradio.hu. Ott lehet olvasni a Weber számunkat, és konkrétan most kell mirogatni. Aztán a két múlva velem találkozni, úgy személyesen. Kérni lehet, hogy kapni valószínűleg nem, mert szedte fog menni. És előre összevágottam a zenéket, de meglátjuk.

Ja, ugye árból nézzük, azt nézve, hogy izzadunk bent. De majd két óra találkozon. És most parti közepettől lehet majd nézni. Különni, szaunni. Csak repülni is.

Ezt annuk az ettán. Majd tudja, hogy mi az.

mezzo

Magyar vagyok, nem tagadom. Ezt lehet engem azért szűdni. A Magyarország önmagával határos.

Figyelem, figyelem, műsorozás joga fenntartódik. Úgyhogy most is nem trance lesz, egy picit kitömény hardcore. Köszönöm szépen a értéseket.

Ma cosa, Nico?

Véget ér a Wonka már a live-on, ott van a live-on volt, itt a Super DJ Rádión keresztül, nekem mennem kell aftersodni a Tolosbában, holnap nekem meló, úgy hajnva kelek. Új puszantás a hölgyeknek, pacsakaron a hasiknak. Én az őszintén leszek, én Góvi divatú vagyok. Vagyis talán a hölgy az egy ilyen hölgy, tessék lelkileg, a pasi az egy ilyen pasi, tessék lelkileg. Na mindenki egy nyugodóan sőszket kívánok. Igazán nincs is a István, én nagyon érzek idegesen, igen, beszédibás vagyok, ezt belátom. Viszont hallás a benzinék. Jó éjszaka nektek is, Isa Istvánék. Hello Erdély, hello Erdő Szent György. Ja, és Bőti Csabát üdvözlöm. Isten áldja őt is. Pusztantás Encsike.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

squeeze your damn balloon.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.